0: Tu strukovnu nastavnicu, organizatoricu infodana medicinske škole Anju Dedić. Dakle, u 10:15.
1: Mikor utazunk, mikor szórakozunk, mikor társalgunk, nagyon szeretjük hallgatni a Rádió Maestral.
0: Inače, informativni dan medicinske škole za osmaše i roditelje organizirat će se sutra u 18 sati.